0: Nem, hát tényleg.
1: Hallott egy kicsit?
0: Nem.
1: Nem.
0: Hát várjál egy. Hát elhúj.